A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban is a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalombiztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungaromet szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 7-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Nemzetközi sztárokkal érkezik a Pillangó kisasszony a Pécsi Nemzeti Színházba. Csütörtöktől melegednek a pécsi radiátorok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 10-én mutatja be Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operáját a Pécsi Nemzeti Színház. Szombaton este 7 órakor a Nagy Színházban lesz látható a premier, Juranics Tamás rendezésében, Kocsár Balázs vezényletével. Az olasz nyelven magyar felirattal látható, hallható előadás címszerepét a dél-koreai Hanna Kim Ko és Ferenci Orsolya felváltva alakítják, míg Pinkerton szerepében a chilei Álvaro Zabrano és Boncsér Gergely váltják egymást. A produkcióról bővebbet a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet olvasni. Kétnapos konferenciát rendeznek Pécsett október 8-án és 9-én a Pécsi Tudományegyetem és a Study Portals közös szervezésében. Az esemény központi témája a nyugat-balkáni felsőoktatás jövője, az európai integráció, az innováció, a nemzetközi esítés és a határokon átnyúló egyetemi együttműködések. A csütörtöki nyitó előadást professzor Joe Ritzen, Hollandia korábbi oktatási és tudományos minisztere, a Világbank korábbi alelnöke tartja. Csütörtökön elindul a fűtésszolgáltatás Pécsett a távfűtött lakóépületekben. A Pétáva honlapján azt írja, a meteorológiai előrejelzések alapján hűvösebbre fordul az idő, ezért azokban az épületekben, ahol erről a lakóközösségek nem rendelkeztek másként, elkezdenek majd melegedni a radiátorok. A rendszer követi az időjárás változásait, így ha például napközben nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak. Az ügyfeleket arra kérik, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a következő napokban tartsák nyitott állásban a radiátor szerepeket. 6 pécsi oktatási nevelési intézmény több mint 70 tantermében és csoportszobájában működik beltéri levegőminőség monitoring rendszer, amit egy környezetvédelmi projekt eredményeként helyeztek üzembe, írja az MTI. Az érzékelők hőmérsékletet, páratartalmat, valamint a levegő szállópor és széndioxid koncentrációját is mérik. A Hungaromet által irányított programban 4 óvoda és 2 általános iskola vesz részt Pécsett, a program pedig segíti az egészségesebb beltéri környezet fenntartását. Közzétette legutóbbi önkormányzati bérlakás pályázatának eredményeit a Komlói önkormányzat. A város összesen 11 lakásba keresett bérlőket pályázati úton. A Humán Bizottság szeptember 30-ai döntése alapján 4 lakásba költözhetnek új bérlők. A meghirdetett ingatlanok közül 4-re egyetlen pályázat sem érkezett, 3-ra pedig bár pályáztak, egyetlen ajánlat sem volt érvényes. Időközi német nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztást tartanak október 11-én Romonyán. A voksoláson 5 jelölt közül lehet majd választani. A szavazáson azok vehetnek részt, akik szerepelnek a német nemzetiségi névjegyzékben. Ők a szavazás napján vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksaikat a Béke utca 51-es szám alatti szavazókörben, személyazonosság igazolása és lakcímkártya bemutatása után. Minden szavazó 3 jelöltre voksolhat érvényesen. A további tudnivalókról Romanya közösségi oldalán lehet tájékozódni. Fotópályázatot hirdetett Kővágó Szőlős község önkormányzata. A település jövő évi fali naptárához keresnek képeket, melyek témája egyértelműen Kővágó Szőlőshöz kötődik. A felhívás értelmében elsősorban 2025-26-ban készült képeket várnak. Egy pályázó legfeljebb 4 fotót küldhet be, és fontos kikötés, hogy mesterséges intelligenciával készült, vagy AI eszközzel szerkesztett képeket nem fogadnak el. A beérkezett fotók közül a legjobbak bekerülnek a jövő évi fali naptárba. A képeket e-mailben várják november 15-éig. A részletes pályázati felhívás a település honlapján érhető el. Számos más Baranya megyei városhoz és községhez hasonlóan a Baliget is csatlakozik a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A program a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, vagy egyetemi, főiskolai tanulmányaikat megkezdeni kívánó fiatalokat támogatja. A pályázatokat az EPER Burza oldalon kell rögzíteni. A benyújtás határideje november 5-e. A részletekről a Baliget honlapján lehet tájékozódni. Több mint 90 millió forintos büntetést kapott egy webshop a NAV-tól, azért mert két számlázó programot használt, és ezek segítségével eltüntette utánvételes bevételeit. Az adóhatóság közlése szerint a mobiltelefonokat és tartozékait értékesítő áruház az adóbevallásai alapján veszteségesen működött, ám a NAV kiderítette, több mint 30 millió forinttal károsította meg az üzlet a költségvetést. A bevétel szándékos eltitkolása miatt a NAV akár 200%-os bírságot is kiszabhat. Vasárnapig tart a rendőrség országos roadpoll akciója, amelynek során elsősorban azokat a sofőröket szűrik ki a forgalomból, akik vezetés közben mobiltelefont használnak. A fokozott ellenőrzés során Baranya útjain is számítani kell az egyenruhások jelenlétére. A tavalyi hasonló akció során 1564 járművezetővel szemben kellett intézkedni, ők vezetés közben is a kezükben tartották mobiltelefonjukat. Csaknem 100 esetben pedig a sofőr valamilyen más, a figyelmét elterelő tevékenységet végzett. Emellett az ellenőrzések során számos esetben a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt is intézkedtek a rendőrök. Bajnoki mérkőzés vár ma az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatára. A bajnokságban két forduló után az 5. helyen áll az együttes, egy győzelemmel és egy vereséggel. Ma a 8. helyezett Cegléd otthonában lép pályára a címvédő Pécs az NB1-ben. A találkozó délután 6 órakor kezdődik. Új játékos érkezéséről számolt be a napokban a Szentlőrinc NB2-es labdarúgó csapata. Az együttesnél folytatja pályafutását a 19 éves Csörnyei Zsombor. A fiatal középpályás játékos Ajkán kezdett futballozni, majd Szombathelyre került, tavaly januárban pedig az élvonalban szereplő Nyíregyháza szerződtette, ám azóta nem tudott bemutatkozni az NB1-ben. Az előző szezonban a másodosztályú Ajkánál szerepelt kölcsönben, most pedig már a Szentlőrinc együttesét erősíti. A labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott hétfőn 2-1-re legyőzte Ukrajna együttesét. A két csapat a szlovákiai Nagyszombaton találkozott. A magyar győzelem pedig azt jelenti, hogy Marco Rossi együttese feljött a csoport második helyére. A válogatott 4 kör után 7 ponttal rendelkezik. Az 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélküli sereghajtó Georgia vendége lesz a csapat. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt az év 280. napján, október 7-e van szerda, Amáliák szülinaposok sok boldogságot kedves ünnepeltek. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt a Backstreet Boys, előttük még Roy és Ádám, most pedig Alex Gaudino jön.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 66-os főút pécsi szakaszán Mánfa irányába a 2-es kilométernél egy víznyelő átépítése miatt lezárták az egyik sávot. A 442-es főúton Szolnoktól délre Martfű és Rákóczi-Újfalu között útkarbantartók dolgoznak a 14-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon a hónap végéig, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. Egyelőre ennyi, és ha dugó baleset lenne, várom a közlekedési infót a 0620 5555 155-re. Mosolygósan megy tovább a szerda reggel. Jön Lily Allen és a Smile.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Használjuk ki az indián nyár utolsó napját, október 7 szerda, holnap hideg fronttal nyit az igazi ősz. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön fél hét. Jó reggelt, Shaggy és az Angel folytatja nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtöktől már melegednek a radiátorok a pécsi távfűtött lakásokban. 27 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön elindul a fűtésszolgáltatás Pécsett a távfűtött lakóépületekben. A Pétáva honlapján azt írja, a meteorológiai előrejelzések alapján hűvösebbre fordul az idő, ezért azokban az épületekben, ahol erről a lakóközösségek nem rendelkeztek másként, elkezdenek majd melegedni a radiátorok. A rendszer követi az időjárás változásait, így ha például napközben nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak. Az ügyfeleket arra kérik, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a következő napokban tartsák nyitott állásban a radiátor szelepeket. 6 pécsi oktatási nevelési intézmény több mint 70 tantermében és csoportszobájában működik beltéri levegőminőség monitoring rendszer, amit egy környezetvédelmi projekt eredményeként helyeztek üzembe, írja az MTI. Az érzékelők hőmérsékletet, páratartalmat, valamint a levegő szállópor és széndioxid koncentrációját is mérik. A Hungaromet által irányított programban 4 óvoda és 2 általános iskola vesz részt Pécsett, a program pedig segíti az egészségesebb beltéri környezet fenntartását. A labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott hétfőn 2-1-re legyőzte Ukrajna együttesét. A két csapat a szlovákiai Nagyszombaton találkozott. A magyar győzelem pedig azt jelenti, hogy Marco Rossi együttese feljött a csoport második helyére. A válogatott 4 kör után 7 ponttal rendelkezik. Az 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélküli sereghajtó Georgia vendége lesz a csapat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és helyenként kisebb eső érkezése sem kizárt. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 25 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Még egy nap, az indián nyár, holnap jön a hideg front. Ma még napos időnk lesz, de nyugaton már a holnapi front előszeleként megjelenhetnek felhők is az égen. 22-27 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap aztán egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Nincs vége viszont a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger folyamának. Jön B.O.B. Bruno Mars-szal, Nothing on You a Best FM-en. Jó reggelt!

0: a legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig többek között Janet Jackson. Vagy Lotfi Begi Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi sztárokkal lesz látható a Pillangó kisasszony a Pécsi Nemzeti Színházban. Ma még napsütéses időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 10-én mutatja be Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operáját a Pécsi Nemzeti Színház. Szombaton este 7 órakor a Nagy Színházban lesz látható a premier, Juranics Tamás rendezésében, Kocsár Balázs vezényletével. Az olasz nyelven magyar felirattal látható-hallható előadás címszerepét a dél-koreai Hanna Kim Koo és Ferenci Orsolya felváltva alakítják, míg Pinkerton szerepében a chilei Álvaro Zabrano és Boncsér Gergely váltják egymást. A produkcióról bővebbet a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet olvasni. Időközi német nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztást tartanak október 11-én Romonyán. A voksoláson 5 jelölt közül lehet majd választani. A szavazáson azok vehetnek részt, akik szerepelnek a német nemzetiségi névjegyzékben. Ők a szavazás napján vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksaikat a Béke utca 51-es szám alatti szavazókörben, személyazonosság igazolása és lakcímkártya bemutatása után. Minden szavazó 3 jelöltre voksolhat érvényesen. A további tudnivalókról Romonyak közösségi oldalán lehet tájékozódni. Bajnoki mérkőzés vár ma az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatára. A bajnokságban 2 forduló után az 5. helyen áll az együttes, 1 győzelemmel és 1 vereséggel. Ma a 8. helyezett Cegléd otthonában lép pályára a címvédő Pécs az NB1-ben. A találkozó délután 6 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és helyenként kisebb eső érkezése sem kizárt. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 25 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! A hét közepén, október 7-e van, szerda, Amália napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Repül az idő, már csak 85 nap maradt évvégéig. Mindjárt minden szentek őszi szünet, aztán karácsony, és hopp, itt is a szilveszter. És már is itt egy újabb ezredfordulós kedvenc, Király Viktor dalával indul az óra. Szól a Fire, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-esig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban lezártak egy-egy sávot az autósok elől, a forgalmi rendre vonatkozó szabályokat táblákkal jelzik. Az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Jó utat, megyünk tovább Janet Jacksonnal, All For You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ezt a FM a legjobb zenék, Sunny Shining szól majd a fél 8-as hírek után Bob Marley és Funkstar Deluxe közöse. Süt a nap, ma még, aztán holnap jön a front. Hűvösebb őszi idővel, némi csapadékkal, alig lesz 20 fok, úgyhogy használjuk ki az indián nyár utolsó napját. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Közzétették a komlói bérlakás pályázat eredményeit. Helyenként kisebb eső ma már előfordulhat. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közzétette legutóbbi önkormányzati bérlakás pályázatának eredményeit a komlói önkormányzat. A város összesen 11 lakásba keresett bérlőket pályázati úton. A Humán Bizottság szeptember 30-ai döntése alapján 4 lakásba költözhetnek új bérlők. A meghirdetett ingatlanok közül 4-re egyetlen pályázat sem érkezett, 3-ra pedig bár pályáztak, egyetlen ajánlat sem volt érvényes. Fotópályázatot hirdetett Kővágó Szőlős község önkormányzata. A település jövő évi fali naptárához keresnek képeket, melyek témája egyértelműen Kővágó Szőlőshöz kötődik. A felhívás értelmében elsősorban 2025-26-ban készült képeket várnak. Egy pályázó legfeljebb 4 fotót küldhet be, és fontos kikötés, hogy mesterséges intelligenciával készült, vagy AI eszközzel szerkesztett képeket nem fogadnak el. A beérkezett fotók közül a legjobbak bekerülnek a jövő évi fali naptárba. A képeket e-mailben várják november 15-éig. A részletes pályázati felhívás a település honlapján érhető el. Új játékos érkezéséről számolt be a napokban a Szentlőrinc MB2-es labdarúgó csapata. Az együttesnél folytatja pályafutását a 19 éves Csörnyei Zsombor. A fiatal középpályás játékos Ajkán kezdett futballozni, majd Szombathelyre került, tavaly januárban pedig az élvonalban szereplő Nyíregyháza szerződtette, ám azóta nem tudott bemutatkozni az NB1-ben. Az előző szezonban a másodosztályú Ajkánál szerepelt kölcsönben, most pedig már a Szentlőrinc együttesét erősíti. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és helyenként kisebb eső érkezése sem kizárt. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 25 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 7-én szerdán. Sok boldogságot, kedves Amáliák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Köztük a ma 84 éves Halász Judit, Kossuth Díjas magyar színésznőt, énekesnőt, előadó művészt.

0: 1953-ban ezen a napon született Tico Torres, Grammy-díjas kubai származású amerikai dobos, a Bon Jovi alapító tagja. ...1959-ben a mai napon született Simon Cowell, angol televíziós producer, vállalkozó, az X-Factor és a Got Talent című tehetségkutató kitalálója. 1967. október 7. megszületett Toni Braxton, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a 90-es évek egyik legnagyobb R&B sztárja. És 1968-ban szintén a mai napon született Tom York, angol énekes, gitáros, dalszerző, a Radiohead frontembere. Még egyszer nagy tapsot az ünnepelteknek hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Borús a kedvem, ha nem vagy velem. Ain't no sunshine when he's gone. Ain't no sunshine. Jön majd az Inno Sunshine a Ford Coast feldolgozásában, és Inno Sunshine majd holnap, amikor jön a hidegfront. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Itt lesz Geszti Péter és Péter Fibori is. Beléd szerettem, ez van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi sztárokkal lesz látható a Pillangó kisasszony a Pécsi Nemzeti Színházban. Ma még napsütéses időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Inca Anna Mária vagyok. Október 10-én mutatja be Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operáját a Pécsi Nemzeti Színház. Szombaton este 7 órakor a Nagy Színházban lesz látható a premier, Juranics Tamás rendezésében, Kocsár Balázs vezényletével. Az olasz nyelven magyar felirattal látható, hallható előadás címszerepét a dél-koreai Hanna Kim Koo és Ferenci Orsolya felváltva alakítják, míg Pinkerton szerepében a chilei Álvaro Zabrano és Boncsér Gergely váltják egymást. A produkcióról bővebbet a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet olvasni. 6 pécsi oktatási nevelési intézmény több mint 70 tantermében és csoportszobájában működik beltéri levegő minőség monitoring rendszer, amit egy környezetvédelmi projekt eredményeként helyeztek üzembe, írja az MTI. Az érzékelők hőmérsékletet, páratartalmat, valamint a levegő szállópor és széndioxid koncentrációját is mérik. A Hungaromet által irányított programban 4 óvoda és 2 általános iskola vesz részt Pécsett, a program pedig segíti az egészségesebb beltéri környezet fenntartását. Számos más Baranya megyei városhoz és községhez hasonlóan Abaliget is csatlakozik a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A program a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, vagy egyetemi, főiskolai tanulmányaikat megkezdeni kívánó fiatalokat támogatja. A pályázatokat az EPER Burza oldalon kell rögzíteni, a benyújtás határideje november 5-e. A részletekről Abaliget honlapján lehet tájékozódni.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mámfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és helyenként kisebb eső érkezése sem kizárt. Többfelé megélénkülhet a déli szél. A hőmérséklet maximuma 25 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Az első Rihannától, akinek párja a gyermekeink bálványa, a rapper A$AP Rocky, most már tényleg fellépett Budapesten, 2021-ben a koronavírus miatt maradt el a koncertje, a 2005-ös Sziget Fesztiválos fellépését pedig az utolsó pillanatban mondta vissza. Pondori Play énekli nője, de jön a Wanty & Kulti és a Stakabu is nem sokára, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M3-ason Vásárosnavény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött, egy sávon halad a forgalom, a torlódás több mint 3 kilométer. Az M7-esen Budapest felé a 160-as jelű Balatonfenyves csomópontnál a lehajtón keresztbe állt egy autó. Jelenleg nem lehet használni a lehajtót, vagy a Balaton keresztúr, vagy a Fonyód csomópontban lehet lehajtani az M7-esről. Jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék. Nagyjából 25 millió dollárért, közel 9 milliárd forintért adta el Angelina Jolie Madonnának egyik hollywoodi luxusvilláját. Az 1000 négyzetméteres vitillóban 6 tágas hálószoba, köztük a mesterhálószoba található, amelyhez saját nappali és spa stílusú luxus fürdőszoba is tartozik. Ezen kívül is van még 10 elegáns fürdőszoba, nappali francia ajtókkal a szabadtérre, étkező, természetesen konyha, mahagóni burkolatú könyvtárszoba, saját edzőterem, beépített klimatizált bortároló, különálló vendégház és medenceház, és még teaház is van. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán teljes egészében Madonna vógja itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl? Come on. Let's do this gang.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtöktől már melegednek a radiátorok a pécsi távfűtött lakásokban. 27 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön elindul a fűtésszolgáltatás Pécsett a távfűtött lakóépületekben. A Pétáva honlapján azt írja, a meteorológiai előrejelzések alapján hűvösebbre fordul az idő, ezért azokban az épületekben, ahol erről a lakóközösségek nem rendelkeztek másként, elkezdenek majd melegedni a radiátorok. A rendszer követi az időjárás változásait, így ha például napközben nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak. Az ügyfeleket arra kérik, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a következő napokban tartsák nyitott állásban a radiátor szelepeket. 6 pécsi oktatási nevelési intézmény több mint 70 tantermében és csoportszobájában működik beltéri levegőminőség monitoring rendszer, amit egy környezetvédelmi projekt eredményeként helyeztek üzembe, írja az MTI. Az érzékelők hőmérsékletet, páratartalmat, valamint a levegő szállópor és széndioxid koncentrációját is mérik. A Hungaromet által irányított programban 4 óvoda és 2 általános iskola vesz részt Pécsett, a program pedig segíti az egészségesebb beltéri környezet fenntartását. A labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott hétfőn 2-1-re legyőzte Ukrajna együttesét. A két csapat a szlovákiai nagyszombaton találkozott. A magyar győzelem pedig azt jelenti, hogy Marco Rossi együttese feljött a csoport második helyére. A válogatott 4 kör után 7 ponttal rendelkezik. Az 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélküli sereghajtó Georgia vendége lesz a csapat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és helyenként kisebb eső érkezése sem kizárt. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 25 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Mely koldus a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed, édesapám, nem tagadom.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még másfél nap az indián nyár, mert hogy ma még nincs változás, holnap sem a nap első felében. Napos idővel indul a csütörtök, aztán délutántól egyre több lesz a felhő, estétől több helyen lehet eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. Holnap még 22-28 fok közé melegszik a levegő, viszont pénteken már csak 15-22 fok között lesz a maximum. Jön az alkalmi formáció a Love Message, hasonló című dala, a Love Message itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Október 7-e, szerda, friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, köztük a Fats & Small-é. És itt lesz az FLM is.
2: Csak

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi sztárokkal lesz látható a Pillangó kisasszony a Pécsi Nemzeti Színházban. Ma még napsütéses időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 10-én mutatja be Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operáját a Pécsi Nemzeti Színház. Szombaton este 7 órakor a Nagy Színházban lesz látható a premier, Juranics Tamás rendezésében, Kocsár Balázs vezényletével. Az olasz nyelven magyar felirattal látható-hallható előadás címszerepét a dél-koreai Hanna Kim Ko és Ferenci Orsolya felváltva alakítják, míg Pinkerton szerepében a chilei Álvaro Zabrano és Boncsér Gergely váltják egymást. A produkcióról bővebbet a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet olvasni. Időközi német nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztást tartanak október 11-én Romonyán. A voksoláson 5 jelölt közül lehet majd választani. A szavazáson azok vehetnek részt, akik szerepelnek a német nemzetiségi névjegyzékben. Ők a szavazás napján vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksaikat a Béke utca 51-es szám alatti szavazókörben, személyazonosság igazolása és lakcímkártya bemutatása után. Minden szavazó 3 jelöltre voksolhat érvényesen. A további tudnivalókról Romonyak közösségi oldalán lehet tájékozódni. Bajnoki mérkőzés vár ma az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatára. A bajnokságban 2 forduló után az 5. helyen áll az együttes, 1 győzelemmel és 1 vereséggel. Ma a 8. helyezett Cegléd otthonában lép pályára a címvédő Pécs az NB1-ben. A találkozó délután 6 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és helyenként kisebb eső érkezése sem kizárt. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 25 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2026. október 7-e szerda van, az indián nyár utolsó napjának alátestő zenéi pedig ebben az órában. Shanice-től az I Love Your Smile, Justin Timberlake és a Like I Love You is jön, akárcsak a Salt and Pepper dala a Shoop. Az órát Ed Sheeran kezdi a Shivers-zel, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: kiderül a képlet.
1: Best FM, a legjobb zenék, hasznos infók autósoknak.
2: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Tart a helyszínelés az M3-ason Vásárosnamény felé, ahol korábban Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött. Még mindig egy sávon halad a forgalom, a torlódás 3-4 kilométer. Az M1-es Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél, majd távolabb Óbarok és Biatorbágy között is lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Ezt a film a legjobb zenék. Egy kis ízelítőt hallottunk a Depeche Mode-tól a pénteki időjárás hangulatából. No good, hűvösebb lesz, felhősebb, és jó pár záporon, zivataron is túl lehetünk. Holnap érkezik a hidegfront, ma még marad az indián nyár, de holnap sem hűl le még a levegő, majd csak péntekre. Viszont holnap délutántól estétől hegyre több lesz a felhő, és eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. A No Good után No One, Alicia Keys a legjobb zenék között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a világhírű Carlos Santanával megyünk tovább, aki egyik legnagyobb példaképének Szabó Gábort, azt a világhírű magyar jazzgitárost és zeneszerzőt tartja, aki az 1956-os forradalom után emigrált az Egyesült Államokba, ahol a Berkeley Zenei Egyetemen tanult, és az első olyan magyar jazzzenész lett, aki komoly nemzetközi karriert futott be. Santana sokat merített Szabó Gábor hegyedi, tiszta, mégis szenvedélyes és elnyújtott hangjaiból, valamint abból, ahogyan a gitáros a zenei visszacsatolásokat, a feedbackeket használta. Santana sosem felejtette el mesterét, akit interjúiban rendszeresen félistenként és zseniként emleget. A 2012-es Shapeshifter albumon két dallal is kifejezetten Szabó Gábor emléke előtt adózott, a Mr. Szabó és a Makumba in Budapest című számokkal. Most a Maria Mariát halljuk tőle a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után jön majd a látnoki képességű svéd csapat, az Aesop-ész, akik már 98-ban látták, hogy a 2026-os nyár kegyetlen lesz. Cruel Summer, és persze jönnek magyarok is, például Lotfi Begi a Cosmix-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Bécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Bécs Café. Bécs, Széchenyi tér 1.
4: Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Október 9-én és 10-én Lego kaland lesz a Cella Szeptikóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mászbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
4: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Közzétették a komlói bérlakás pályázat eredményeit. Helyenként kisebb eső ma már előfordulhat. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közzétette legutóbbi önkormányzati bérlakás pályázatának eredményeit a komlói önkormányzat. A város összesen 11 lakásba keresett bérlőket pályázati úton. A Humán Bizottság szeptember 30-ai döntése alapján 4 lakásba költözhetnek új bérlők. A meghirdetett ingatlanok közül 4-re egyetlen pályázat sem érkezett, 3-ra pedig bár pályáztak, egyetlen ajánlat sem volt érvényes. Fotópályázatot hirdetett Kővágó Szőlős község önkormányzata. A település jövő évi fali naptárához keresnek képeket, melyek témája egyértelműen Kővágó Szőlőshöz kötődik. A felhívás értelmében elsősorban 2025-26-ban készült képeket várnak. Egy pályázó legfeljebb 4 fotót küldhet be, és fontos kikötés, hogy mesterséges intelligenciával készült, vagy AI eszközzel szerkesztett képeket nem fogadnak el. A beérkezett fotók közül a legjobbak bekerülnek a jövő évi fali naptárba. A képeket e-mailben várják november 15-éig. A részletes pályázati felhívás a település honlapján érhető el. Új játékos érkezéséről számolt be a napokban a Szentlőrinc MB2-es labdarúgó csapata. Az együttesnél folytatja pályafutását a 19 éves Csörnyei Zsombor. A fiatal középpályás játékos Ajkán kezdett futballozni, majd Szombathelyre került, tavaly januárban pedig az élvonalban szereplő Nyíregyháza szerződtette, ám azóta nem tudott bemutatkozni az NB1-ben. Az előző szezonban a másodosztályú Ajkánál szerepelt kölcsönben, most pedig már a Szentlőrinc együttesét erősíti. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és helyenként kisebb eső érkezése sem kizárt. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 25 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most azaz 2026. október 7-én 5 perccel 10 után az év 280. napján még 85 nap van évvégéig. A mai névnaposok az Amáliák, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. A világ, amiben élünk, nagyjából így koordinátákban. This is the world we live in. Az Alcazar kezd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népem szolgál.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek gondolkodtunk.

0: lesz, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM, a legjobb zenék. 2026. június 30. Széchény, 42 Celsius fok. Ez az új magyarországi melegrekord. Ennyire kegyetlen volt az idei nyár. A svéd Aesopbész hasonló című 98-as slágerével, a Cruel Summerrel megy tovább a szerda délelőtt.

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési infók, dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos-Mizse térségében. A 71-es és a 72-es kilométer között csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó. Az M1-esen Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik a pálya. Tatabánya a térségében a terelés kezdeténél lassul a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között is. A Hegyeshalom felé vezető oldal is torlódik Bicskénél karbantartás miatt több kilométeren. Kitartást, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délelőtt utolsó órája benne a sztárpár Jay-Z és Beyoncé duettjével. Vagy az Airi mafiával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbiszró Pécset a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbiszró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, a falusi májgaluska leves, az A menü mátrai borza sirkemel rizibizivel, a B menü jutúros tapacska sült hagymával, a C menü rakott burgonya, a Paleo menü 3290 forintért, zöldséges szárnyas leves, mézes csilis csirkecomb sült édes burgonya hasába. A Telneki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat zöldséges gombaleves, az A menü rántott csirkemell parmezános bundában pesztós burgonyapürével, a B menü pikás padlizsános tészta zöld fűszerekkel. És végül a vegán menü 3290 forintért, cukkini padlizsán krémleves pirított magvakkal, kókusztejes ázsiai zöldségragú jázmérizssel.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Indul hétfőn az őszi érettségi időszak. Szeméttelep égett Kistarcsa és Csömör között. Ma és holnap még enyhe időnk lesz, de holnap már eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló vagy javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott. Itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket és elvesztett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Részletek Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: Eloltották a tüzet a Szeméttelepen Kistarcsa és Csömör között. A fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint a csömöri, fóti és rózsadombi önkéntes tűzoltók 5 sugárral oltották a lángokat, a rajok munkáját 3 munkagép is segítette. Alapvetően száraz, derült vagy fátyolfelhős időnk lesz, de előfordulhatnak kisé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Több felé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Október 7-dik napján, a hét közepén, szerdán, Amália napja van nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot! Robbie Williams, Angels, így indul az óra. Készül Shaggy, itt lesz a Faithless, és jön Michael és Janet Jackson is. Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Best FM a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Londonban a zenei producer Rollo Armstrong, a klasszikus zenei képzettségű billentyűs és DJ Sister Bliss, valamint a buddhista szemléletű rapper és énekes Maxi Jazz megalapította a Faithless-t, és még az év novemberében meg is jelent a most érkező Insomnia, a zenekar legikonikusabb és legnagyobb slágere, amely felért a brit kislemezlista csúcsára, valamint több országban is number one helyig jutott.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Deep

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Ma is nagyon lassú az 52-es főúta felújítások miatt Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát sok helyen lezárták napközben, és főleg reggel és a délutáni csúcsban hosszabb menetidőre kell készülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében. Egy sáv járható, 4-5 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Pinkkel, szól már is a Stupid Girls, jó étvágyat az ebédhez, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, mágneses társasjátékot hívtak vissza fulladás veszély miatt. Holnapra már esőt is ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így több mint 6 milliárd forint összértékben. A hivatal egyébként év végéig nem bünteti a mulasztókat, hanem tájékoztatással, képzésekkel segít. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referenciaosztályának vezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
1: Újszülött kislányt hagytak a Szent János Centrum Kórház baba mentő inkubátorában. A rendszer hétfő délután jelzett, a csecsemő az első vizsgálatok szerint egészséges, állapota stabil. Veszélyes társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. A Magnetic Blackstones nevű termék kicsi, de a megengedetnél erősebb mágneseket tartalmaz. Ha ezeket egy kisgyerek lenyeli, az fulladást vagy súlyos bélkárosodást okozhat. A hatóság kéri, hogy aki megvette a holland online forgalmazó oldalán ezt a játékot, vegye el a kicsik elől és ne használja tovább. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, itt vagyunk a hét közepén, jobban mondva a munka hét közepén, úgyhogy hallgassunk pörgős dalokat, hogy jobban bírjuk a hét második felét. Az Aquával, a Margaret Islanddel, a Black Cat-ekkel ezt mind megtehetjük, de Pinkel már indul is a délután, és az óra, jön a Stupid Girls, szép napot!
0: Best FM!

Ne Stefan a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, igazán szuper szerdát. Én Majoros Rita vagyok, és itt leszek önökkel egész délután, hogy kibírjuk együtt a munkát, de ott legyek önökkel útközben is, vagy akár kikapcsolódás közben. De ha éppen bevásárlás közben, vagy mint tegnap lakásfelújítás közben hallgatnak Best FM-et, akkor is ott vagyok, és hozom a legjobb zenéket. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda, és hogy már így a hét közepén egy kicsit tudunk a hétvégében gondolkodni. Legalábbis az, hogy hétvége, az már egy kicsit nyugalommal tölt el minket, hogy azért egészen gyorsan telik ez a hét. Ha még jó zenéket hallgatunk, akkor aztán végképp. Black Attack Heart lesz érkezik a folytatásban, de jön a Margaret Island és a Valahol. Hamarosan hozom a közlekedési információkat, de csak is kizárólag az Aqua Barbie Girl-je után.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is ott leszek, és ott vagyok önökkel az utakon. Bárkinek bármilyen információja van, azért azt is megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív a számunk 0620 55 55 155, de én amint kapom az infókat, már adom is tovább. Az M1-es autópályán Budapest felé szakaszos torlódás van. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is lassulás tapasztalható. A Hegyesalom felé vezető oldalon Bicske térségében pedig karbantartási munkák folynak, a 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, és így itt a külső sáv le is van zárva, több kilométeren keresztül emiatt van torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, bárhonnan az ország útjaira, köszönöm, ha jelentkezik. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Csak jöttem egy jelet adni, hogy használják ki ezt a csodálatos időt kint. Tényleg nincs túl meleg, nincs túl hideg. Ez az igazi indián nyár, vagy vénasszonyok nyarán, nevezzük bárminek is. Én ezt szeretem a legjobban, hogy mindenre tökéletes ez az idő. Úgyhogy ez most tényleg egy jel, hogy használják ki, üljenek ki egy teraszra kávézni munka után, vagy akár ha van most lehetőségük, akkor azonnal vigyék el a gyerekeket játszótérre kirándulni, vigyék el a kutyát is sétálni, kirándulni, vagy egyszerűen csak tényleg élvezzék, szívják a D-vitamint magukba, mert hogy holnap sajnos már egy kicsit hűvösebb lesz, aztán hétvégén jön az igazi őszi idő, esős is lesz, 5-6 fokkal kevesebb, szóval talán lehet, hogy ez az utolsó lehetőségünk ezen az őszön, aztán persze majd meglátjuk a következő hetek időjárását, de ma ki kell használni ezt az időt, úgyhogy ezért jöttem, hogy ezt gyorsan elmondjam, vagy erre így figyelmeztessek mindenkit, használják ki ezt a mai csoda időt. És hallgassanak mellé isteni zenéket, na azzal még a délután is sokkal jobb. Kelly Clarkson, Since You Begun, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zuhany belém, ezt hallottuk a Well Hello-tól, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva délután egy óra lesz. Tényleg nagyon gyorsan megy ez a mai nap is, már el is telt ugye egy óra délutánból, úgyhogy süvítünk át a következőbe. Jönnek tehát a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hozom majd a nap kérdését is, és aztán olyan zenéket, mint a Compact Disco és a Hősök dala. Minden rendben? És itt lesz a Gorillaz is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Pécsváradi Leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fee, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: Anya, mikor indulunk már?
4: Anya, mikor indulunk már?
5: Gyerekek, amint beindul az autónk.
6: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
0: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
7: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
8: Idén is díjazták a családbarát kórházakat. 5 évig érlelnek majd a világűrben egy viszkit. Hamarosan vége lehet a nyárias ősznek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett pedig 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
9: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
8: Több mint 1 millió eurót sikkaszthatott el az Állami Lottótársaság két pénzügyi vezetője Észak-Macedóniában. A két nőnél házkutatást tartottak. Itt a mobiltelefonok, számítógépek mellett készpénzt, aranyat, ékszereket, értékes órákat és luxustáskákat is lefoglaltak. A gyanú szerint tavaly előtt tüntették el a hatalmas összeget nem létező pénzügyi tranzakciókkal, utalásokkal, hamis dokumentumokkal. A két gyanúsítottat őrizetbe vették. Űrbéli kalandra indul a Whisky. Skót és japán tudósok a tervek szerint 2028-ban juttatják majd el a mintát a világűrbe egy műholddal. A Nedűt 5 évig érlelik majd a Föld körül. Azt remélik, hogy a fél évtizedes utazás karakteres ízt ad majd a Whiskynek. Alapvetően száraz, derült vagy fátyolfelhős időnk lesz, de előfordulhatnak kisé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt mindenkinek, elmúlt 1 óra és 3 perccel, én Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy jól vannak, jól telik a szerda, és hogy ebben az órában is velem tartanak. Hozom a nap kérdését, ahogy ígértem, de előtte zenél a Hooligans, jön a Vér nem válik vízzé, itt lesz a White Town és a Your Woman, most pedig Michael Gray indítja az órát. Jön a The Weeknd.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Ami ez alapot igazából Fodor Rajmond adta meg, ő ugye az olimpiai bajnok vízilabdázónk, és hát összefutottam vele itt a folyosón, és az egyik kolléganő azt mondta, hogy hát annak idején, amikor ő tinédzser volt, akkor a titkos szerelme bizony Fodor Rajmond volt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy szerintem mindenkinek volt titkos szerelme annak idején. Kinek ki volt a titkos szerelme, a crush-a, hogy ilyen 2026-osan fogalmazok, bár ez lehet, hogy még inkább 2025-ös, és most boomerkedek itt. Na de a lényeg az, hogy talán tinédzser korunkban mindegyikünknek volt titkos szerelme. Én például Ville Valóért voltam nagyon oda, a Him zenekarból, vagy hát még előtte Nick Carterért a Backstreet Boysból. Sokáig azt gondoltam, hogy nekem énekli a dalszövegeket. Hát ez sajnos nem volt így, bár így utólag nem is biztos, hogy baj. Na de a lényeg az, hogy a titkos szerelmek tinédzser korunkból. Hát ezeket most felelevenítjük ezen a délutánon. Jöhetnek hírességek, kevésbé hírességek, akár mondjuk a szomszéd padban ülő Jánoska is, úgyhogy jöhetnek a titkos szerelmek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzik. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Dimples D-t hozok, Sucker DJ a Best FM-en.

DJ. So listen, what I'm

0: Budapest FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé torlódás úgy tűnik mérséklődött, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél van még egy kis lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is, de inkább csak lassulás, mint torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmizse térségében pedig dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv autózható, itt legalább olyan 5 kilométeres a dugó. És folytatódik a terelés kiépítése Budapest felé is, Ócsánál, a 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, itt is 3-4 kilométeres már a torlódás. A 11-es főúton pedig Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton, közel az Attila utcához egy autó a lámpának és a járda szegélynek hajtott. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávja van zárva, emiatt van ott egy kis torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155, ez a hívható telefonszámunk is, de az üzeneteket is ide várom. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

szép sztorik.

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy a nap kérdése megihlette a hallgatókat, mert hogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy kinek ki volt a tinédzserkori titkos szerelme, és hát nagyon sokan elgondolkodtak ezen a kérdésen. Na de nézzük! Leonardo DiCaprio, ezt írja Erika. A Titanic után minden lány szerelmes volt, belém pedig különösen. Azt írja Réka, nekem David Beckham. A Spice Girls miatt kezdtem nézni a focit, és hát természetesen nem a foci érdekelt. Hát szerintem ezzel sokan így voltunk. Nekem Nuno Gomez volt a portugálok nagy kedvence. Hát ő volt az egyik titkos szerelmem. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek ide még az üzenetek. Hát rengeteg érkezett, úgyhogy igyekszem az összeset beolvasni. Na meg közben Krisztina Aguilera-t is játszani. Ain't No Other Man, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát tényleg úgy tűnik, hogy betalált a délutáni téma, kinek ki volt a tinédzserkori nagy szerelme, hát már jöhetnek is az üzenetek 0620 55 55 155, de Facebookon is, Instagramon is lehet írni, fel is lehet hívni ezen a számon, szóval várom az üzeneteket a következő órában is, mert hogy percek múlva 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább a Caesar Sisters-el, jön az I Don't Feel Like Dancing. És zenél majd a Honey Beast is.

0: ez a vége.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az év turistaházát. A gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek az idei kémiai Nobel-díjasok kutatásai. Holnap már jól jöhet az esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 22 000 köbméternyi követ építettek be a Duna medrébe a katonák Paksnál. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, mintegy 28 000 munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán jelezte, az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor az atomerőmű valószínűleg nem tudna dolgozni. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletek Bentakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, hogy ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatások a gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek. Vége a mozdulatlanságnak a kutakon, csaknem 3 hét után ma ismét emelkedett a benzinára. A 95-ösért 5 forinttal többet, literenként átlagosan 641 forintot kérnek. A gázolajára most sem változott, átlagosan 709 forint maradt, írja a holtankoljak.hu. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerkavalkád 2 óra után 4 perccel is folytatódik. Én Majoros Rita vagyok, és olyan zenéket hozok, mint Tupac és a California Love, vagy az Aerosmith és az Amazing. Itt lesz a Savage Garden is, jön majd a Planet Funk, de most a Caesar Sisters ikonikus slágerével táncolunk, jön az I Don't Feel Like Dancing. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Közel 30 évvel Tupac halála után ítélet született meggyilkolásának ügyében, mert 1996. szeptember 7-én Las Vegasban tüzet nyitottak Tupac autójára, amiben egyébként nem egyedül ült, viszont ő az, aki a támadás után néhány nappal életét vesztette, de egyébként a célpont is ő volt, 25 éves volt egyébként mindeközben, és 30 éve, amikor ez történt, senkit nem vontak vád alá, senkit nem ítéltek el, csak nyomozás indult, de tényleg kvázi nem lett eredménye egészen mostanáig, amikor is néhány évvel ezelőtt Duane Cafferty Davis elkezdett arról nyilatkozni, ő állítólag egyébként egy ilyen nagy bandának volt a vezetője, egy ilyen kaliforniai utcai bandának, szóval elkezdett arról nyilatkozni, hogy ő is abban az autóban ült, ahonnan tüzet nyitottak Tupac autójára, na és akkor aztán elkezdődött a nyomozás, és végül kiderült, hogy ő volt az, aki kitervelte ezt az egészet, és végül ő adta a fegyvert a gyilkos kezébe, úgyhogy most végre elítélték, úgyhogy a rajongók is, hát mondhatom azt, hogy 30 év után egy kicsit elégtételt kaptak kedvencük ügyében, de egyébként elképesztő, hogy 30 évig nem történt semmi. Úgyhogy ezek a legfrissebbek Tupac Shakur halála körül, mi pedig ezek után csak is egy Tupac dallal mehetünk tovább, jött egy kis nyugati parti hip-hop, itt van Tupac és a California Love a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán a főváros felé a Válivölgyi pihenőhely után egy munkagépbe hajtott bele egy másik autó, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. A 86-os főúton Egyházasrádóc határánál két kamion ütközött, a 63-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Az autókat helyi önkormányzati utakra terelik. A teherforgalmat Szombathely felől a 8704-es útra, Sorok-Polány felé terelik. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítés, a Budapest felé vezető oldalon Ócsánál a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízivilágban és szaunavilágban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
3: Október 13-án a Cellaszepti órában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a római birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ezt a nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Cellaszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Hétfőn kezdődik az őszi érettségi. Csütörtökön már többfelé számíthatunk napközben csapadékra. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn megkezdődnek az őszi érettségik. Az oktatási hivatal szerdán azt közölte, 221 intézményben több mint 24.500 érettségiznek majd október és november folyamán. Az őszi érettségi időszakban a legtöbben előrehozott és szintemelő vizsgát tesznek majd, de javító, ismétlő, rendes és pótló érettségire is lesz példa. Az írásbelik október 12-e és 22-e között zajlanak, a szóbeliket emelt és középszinten egyaránt novemberben rendezik. Szeptember 1-e óta nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógépen kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adóhatóság szerdán azt közölte, az elmúlt hónap során több mint 12,3 millió nyugta adata érkezett be a hivatalhoz, több mint 32,5 milliárd forint értékben. A NAV azt írja, az első hónap mérlege azt mutatja, hogy sokan már az átállási időszak elején megkezdték az új kötelezettség teljesítését. A szankciómentes időszak december 31-éig tart. Csütörtökön elindul a fűtésszolgáltatás Pécsett a távfűtött lakóépületekben. A Pétáva honlapján azt írja, a meteorológiai előrejelzések alapján hűvösebbre fordul az idő, ezért azokban az épületekben, ahol erről a lakóközösségek nem rendelkeztek másként, elkezdenek majd melegedni a radiátorok. A rendszer követi az időjárás változásait, így ha például napközben nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak. Az ügyfeleket arra kérik, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a következő napokban tartsák nyitott állásban a radiátor szelepeket. A labdarúgó MB3 múlt hétvégi 10. fordulójában a PMFC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Budafok együttesét. Ám az örömbe üröm is vegyült. A pécsiek játékosa Beke Péter a 66. percben csereként állt be, és néhány perccel később már el is kellett hagynia a pályát. A hátvéd combizomb sérülést szenvedett. A pontos diagnózis miatt további vizsgálatok várnak rá, ám jelenleg úgy tűnik, hosszabb kihagyásra kényszerül. A PMFC a következő fordulóban, október 11-én a Siófokhoz látogat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint megváltozik időjárásunk. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra még számíthatunk, de mindenütt megnövekszik a felhőzet, és eleinte elszórtan, késő délutántól pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli délnyugati szél több felé megélénkülhet, erős lökések is kísérhetik a szelet. A kora reggeli órákban 10, napközben még 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a szerda délután. Nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál este 6-ig, H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, hozom az újdonságot a Melody Maker-től. Velünk lesz a Money Monday, zenél egyet Lenny Kravitz, most pedig énekel Amy Winehouse.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. A napsütésben a kellemes dalok mellett előfordul, hogy autóban tövig nyomjuk a gázpedált, ami nem túlságosan jó, hiszen részint lehet ugye okozni egy balesetet, mellette pedig belefutatunk a trafipaxba, mondjuk például Szalántán, mert ő kiállt a trafi, írta nekem Attila. A számom ezzel kapcsolatban 30-as 889 107-es. Mindjárt hallható lesz a gramofon edzés, a Why Don't You, jön majd a Jazz meg az 90-es klasszikusa Csepp a tengerben, előtte énekel Robbie Williams, ez a Millennium a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Búcsúzik az indián nyár, no nem ma, hanem holnap. Egyébként most is 26-27 fokot méretünk Pécset. Holnap viszont feltámad a szél, akár viharosra is fokozódhat, ráadásul már mondanak 2-3 mm esőt, míg reggel a 10 nap közben a 26-27 fok a jellemző. A komoly változás majd pénteken érkezik még hozzá egy hidegfronttal, marad a viharos szél 2-4 mm esővel és 18 fokkal, míg szombaton 16, vasárnap pedig összességében 12-13 fokra készülhetünk, minden mellé jön 6-8 mm eső is. És hát a következő hét sem hozza már vissza a 20 pluszos csúcsokat, ugyanis maximum 16-17 fokra érdemes számítani, míg az éjszakai órákban jellemzően 8-9 fok lesz. Az időjárás hírei után hamarosan jön a londoni 90-es évek a Spice Girls-szel Stop, előtte zenél az Outkast, The Way You

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Őszi játszóház lesz a Komlói Közösségek Házában szeptember 26-án 16 óra 30 és 18 óra 30 perc között. Az apróságokat várja többek között fotófal, lesz halloweeni kalandjáték, diszkó, nem utolsó sorban jelmezverseny, kézműves asztalok, illetve varázsital, valamint koktélbár is. A folytatásban hamarosan délután 4 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte itt a szex szimbóluma 90-es évekből Janet Jackson, Together Again a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Folytatjuk a legfrissebb hírekkel és információkkal, aztán Lenny Kravitz dalával, így egyszerűen The Chamber.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pécs már a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Gobi és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili. Zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Pályaválasztási fesztivál tart jövő héten a Pécsi Tudományegyetem. Ütemterv szerint halad a Pollák strand felújítása. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Pályaválasztási fesztivált rendeznek a Pécsi Tudományegyetemen. A rendezvény október 16-án, vagyis jövő pénteken várja az érdeklődőket a Zsolnai negyedben. Az eseményen a PTE 10 kara mellett egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is jelen lesznek. Így a felvételi előtt állók nem csak hasznos információkhoz juthatnak a továbbtanulásról, de élményeket kínáló közösségi programokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, a további részletek a PTE weboldalán érhetőek el. A tervezett ütemben halad a Pécsi Pollák strand felújítása. A hírről a Pécsi Tudományegyetem számolt be. A munkák nyár elején kezdődtek, a medence aljzatának bontása során pedig statikai problémák derültek ki. Ezek miatt az alapozási tervek felülvizsgálatára volt szükség. A szerelőbeton elkészítése után vasalási és csőszerelési munkák következnek, majd az aljzat végleges betonozását végzik el. A tervek szerint a felújítás tavaszra készül el, ezt követően a strand nem csak a nyári szezonban, hanem tavasztól őszig nyitva tarthat majd. Fotópályázatot hirdetett Kővágó Szőlősközség önkormányzata. A település jövő évi fali naptárához keresnek képeket, melyek témája egyértelműen Kővágó Szőlőshöz kötődik. A felhívás értelmében elsősorban 2025-26-ban készült képeket várnak. Egy pályázó legfeljebb 4 fotót küldhet be, és fontos kikötés, hogy mesterséges intelligenciával készült, vagy AI eszközzel szerkesztett képeket nem fogadnak el. A beérkezett fotók közül a legjobbak bekerülnek a jövő évi fali naptárba. A képeket e-mailben várják november 15-éig. A részletes pályázati felhívás a település honlapján érhető el. Kiképző repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség 59-es számú repülődandárja, októberben több alkalommal is, az éves kiképzési tervnek megfelelően. Október 8-án, 13-án és 15-én délután és az esti órákban végzik a repüléseket, többek között Szigetvár térségében. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani az érintett területen a szokásosnál.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint megváltozik időjárásunk. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra még számíthatunk, de mindenütt megnövekszik a felhőzet, és eleinte elszórtan, késő délutántól pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli délnyugati szél több felé megélénkülhet, erős lökések is kísérhetik a szelet. A kora reggeli órákban 10, napközben még 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 5-kor a Besten, ahol hamarosan foglalkozunk azzal, hogy már készülődik a Pécs-Feredi leányvásár, nem is akármilyen fellépőkkel. Jönnek a részletek, addig is szólnak a dalok, itt lesz Tóth Gabi és az Én idő, előtte Lenny Kravitz játszik The Chamber.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Mindjárt folytatjuk egy 90-es klasszikussal, előtte viszont a pécsi rendőrök a hallgatók segítségét kérik, ugyanis keresik az eltűnt Kalányos Szintiát. A nő miután otthonából távozott, magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiatal nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú és fekete, szeme színe barna. A pécsi rendőrkapitányság most arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki látta a nőt, vagy éppen tud a jelenlegi tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon. Rövidesen foglalkozunk a pécsváradi leányvására, előtte viszont a dalokkal, mert hogy énekel egyet Pink, most pedig jön C.J. Lewis, valamint az Out to the A 90-es évekből.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Az ősz legjava az új bor, valamint a sült gesztenye, mind a kettőt ki lehet próbálni a 60. jubileumi Pénzfeledi leányvásáron. A programot idén október 16 és 18 között szervezik olyan fellépőkkel, mint a 4S Street, Daniel Finn, a Neuton, a Bagashi Brothers Company, de ott lesz a Gobi, valamint a Trio Mandili is. 30-as, 889, 101.7-es, folyamatosan várom a közlekedési információkat, SMS-ben, illetve Viberen keresztül. A zenei maraton folytatódik, jön majd Jack Reddix és a Nomadőr az új évezredből, előtte énekel egyet Vastag Csaba, itt a Szerelem Vándora, a Best FM-en.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Holnap is várják a véradókat Baranyában, méghozzá két helyszínen, részint Pécsett a Regionális Vérellátó Központi Intézetben a Pacsirta utca 3-as szám alatt, reggel 8 és 6 óra között, illetve a Siklósi Könyvtárban a Köztársaság tér 8-as szám alatt ott 1 óra és este 6 óra között lesz véradás. Aki szeretne segíteni embertársain, mindenféleképpen vigyen magával érvényes lakcímkártyát, személyigazolványt, valamint TB-kártyát. Friss hírek és információk a folytatásban délután 5 órakor, addig viszont maradt egy dalom. Itt van Török Tomin és odafentről Szolnoki Péter, ez a Bombon és a Szexepilem a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Beyoncé és Shakira párosával folytatódik a zenei maraton. Előtte kiderül, hogy mi történt Pécsett, a megyében és az országban. Jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5-kor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpecs.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
3: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
1: 60. Pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
6: Október 13-án a Szellaszepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Szellaszepti Hóra Látogatók Központban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Szellaszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Hétfőn kezdődik az őszi érettségi. Csütörtökön már többfelé számíthatunk napközben csapadékra. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn megkezdődnek az őszi érettségik. Az oktatási hivatal szerdán azt közölte, 221 intézményben több mint 24.500 érettségiznek majd október és november folyamán. Az őszi érettségi időszakban a legtöbben előrehozott és szintemelő vizsgát tesznek majd, de javító, ismétlő, rendes és pótló érettségire is lesz példa. Az írásbelik október 12-e és 22-e között zajlanak, a szóbeliket emelt és középszinten egyaránt novemberben rendezik. Szeptember 1-e óta nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógépen kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adóhatóság szerdán azt közölte, az elmúlt hónap során több mint 12,3 millió nyugta adata érkezett be a hivatalhoz, több mint 32,5 milliárd forint értékben. A NAV azt írja, az első hónap mérlege azt mutatja, hogy sokan már az átállási időszak elején megkezdték az új kötelezettség teljesítését. A szankciómentes időszak december 31-éig tart. Csütörtökön elindul a fűtésszolgáltatás Pécsett a távfűtött lakóépületekben. A Pétáva honlapján azt írja, a meteorológiai előrejelzések alapján hűvösebbre fordul az idő, ezért azokban az épületekben, ahol erről a lakóközösségek nem rendelkeztek másként, elkezdenek majd melegedni a radiátorok. A rendszer követi az időjárás változásait, így ha például napközben nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak. Az ügyfeleket arra kérik, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a következő napokban tartsák nyitott állásban a radiátor szelepeket. A labdarúgó NB3 múlt hétvégi 10. fordulójában a PMFC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Budafok együttesét, ám az örömbe üröm is vegyült. A pécsiek játékosa Beke Péter a 66. percben csereként állt be, és néhány perccel később már el is kellett hagynia a pályát. A hátvéd combizom sérülést szenvedett. A pontos diagnózis miatt további vizsgálatok várnak rá, ám jelenleg úgy tűnik, hosszabb kihagyásra kényszerül. A PMFC a következő fordulóban, október 11-én a Siófokhoz látogat.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint megváltozik időjárásunk. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra még számíthatunk, de mindenütt megnövekszik a felhőzet, és eleinte elszórtan, késő délutántól pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli délnyugati szél több felé megélénkülhet, erős lökések is kísérhetik a szelet. A kora reggeli órákban 10, napközben még 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: További kellemes délutánt és jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, most még ebben az órában H. Horváth László. Jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. Adom majd többek között Curtis dalát, Kegyelem. Velünk lesz a Manu Chao és a Bongo Bong, míg a sort kezdi Beyoncé és Shakira.
2: 101.7 Best FM.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: 101 Hit Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Már holnap marad még a 26-27 fok, reggel mindenféleképpen érdemes bekészíteni az esernyőt, hiszen a szakemberek nagyjából 2-4 mm csapadékot mondanak. A változás pénteken érkezik hideg fronttal, viharos széllel és maximum 17 fokkal, míg a szombat és a vasárnap 15-16 fokot tartogat, mindkét nap feltámad a szél, és átlagosan 3-6 mm esőre számíthatunk. A következő héten éjszaka stabilan 8-9 fokra számíthatunk, napközben pedig a 16-17 lesz a legmagasabb. Időjárás után dalok, megállás, megszakítás mentesen. Egy picit megidézzük a nyári emlékeket Gáspár Lacival. Füllet forró nyár, és ha már nyár, akkor duplázunk. Itt van Jazzy Jeff és Fresh Prince. Ez a Summertime a Best FM-en. Drums, please!

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Herke Miklós pécsi fitnessedzővel, témánk továbbra is a táplálékkiegészítők.
1: A másik nagyon fontos kiegészítő kategória, ami szerintem az egyik legismertebb kategória, azok a zsírégetők. A zsírégetők azok nagyon nagy közkiházottak örvendenek, hiszen mindenki, aki szeretne megszabadulni egy pár fölösleges kilótól, az elég gyorsan a zsírégetők felé fog nyúlni. Miközben ezek a készítmények, újból hangsúlyoznám, hogy ezek kiegészítő jellegűek, tehát hogyha nincsen meg a megfelelő életmód, táplálkozás és edzésbeli tényező, akkor nem fognak működni, de ezt mindjárt ki is bontom jobban. A zsírégetőknél három fő kategóriát különböztetünk meg. Az első az a termogenikus készítmények, amik enyhén fokozzák az energiafelhasználást, úgy, hogy megemelik a testhőmérsékletet is minimálisan. Itt fontos megjegyezni, hogy ezek a készítmények nem tudják drasztikusan megnövelni az energiafelhasználást, minimálisan hatnak rá, de közel se elég hatásuk van ahhoz, hogy egy rossz táplálkozást ellensúlyozzanak, hiszen rettentő hamar meg tudod enni azt a minimális kis különbözetet, amivel több energiát tudsz felhasználni, hogyha használod ezeket a készítményeket. Erre egyébként tudnak érzékenyen reagálni emberek, akik esetleg az ilyesmi stimulánsokra nagyon érzékenyek. A következő kategória zsírégetőkön belül a lipolizis támogató összetevők, mint például az L-karnitin, a CLA, ezek a zsír anyagcserét próbálják támogatni, ami amúgy is jelen van a testünkben, ezek igazából csak támogatják és nem megváltoztatják a testednek a működését. Tehát, hogyha amúgy nem égetnél elegendő zsírt, akkor ezek miatt nem fogsz többet égetni, hanem hogyha amúgy is égetnél zsírt, akkor segítik ezt a zsíranyagcserét végbe menni. A következő kategória a zsírégetőkön belül az étvágy csökkentők, ezek általában magas rosttartalmú készítmények, esetleg még krómot is tartalmaznak. Ezeknek az a lényeg, hogy minél kevesebb kalóriát vigyük be. Hogyha végignézünk ezen a három kategórián, akkor ebből a három kategóriából szűkebb értelemben véve is kettőnél megjelenik az, hogy a kalória deficite alapozzák a zsírégető hatásukat. És egyébként az összesnél el is mondják, hogy megfelelő étrend mellett fejti ki a hatásukat. Hogyha a termogenikus zsírégető készítményekre nézünk, akkor úgy hatnak, hogy megemelik, ahogy említettem, az alapenergia felhasználást, ezáltal több kalóriát égetsz el mindenféle mozgás nélkül is, ezért könnyebben kerülsz kalóriadeficitben. Tehát ami okozni fogja a fogyást, az nem maga a készítmény, hanem a kalóriadeficit, amit segít elérni. Hogyha a következő kategóriára az étvágycsökkentőt nézünk, akkor ez pedig azt próbálja elérni, hogy könnyebben legyél jól lakott, ezáltal kevesebbet egyél, ezáltal kevesebb kalóriát vigyél be, tehát megint csak segít elérni a kalóriadeficites állapotot. Tehát valójában ebből is tisztán látszik, hogy maguk a zsírégető készítmények is kettő oldalról közelítik meg, hogy több kalóriát segítsen égetni, vagy kevesebb kalóriát segítsen bevinni, és ezáltal próbálják előidézni, mint könnyebben a kalóriadeficites állapotot.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Az elején maratonban rövidesen hallható lesz a tankcsapda és a Pesten megjelent Isten, előtte itt van Charlie bácsi és a mindenki valaki a 90-es évekből.
2: Na gyerünk!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Holnap már néhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter-skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A két díjazott francia és japán tudós rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatásoknak a gyógyszergyártásban lehet nagy jelentőségük. Holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok, már is mondom a részleteket az időjárásról. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7 igen, White Boy, 7-ön szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

crying.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag, esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpecs.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Október 9-én és 10-én Lego kaland lesz a Cella Szeptihóra látogató központban. Ezen a 2 napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mázbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay-negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Sikeres a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Életveszélyessé vált az általános iskola Kincsesbányán. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott, itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből, de kivontattak műszaki hibás hajókat, és visszaállítottak felborult járműveket is. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket, elveszett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum végzős diákja a rendőrségi közlések szerint hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelkezve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. Az OECD 2021-es adatai szerint egyébként a japánok keveset, naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A költségvetés és az elektromos roller is szóba kerül a kormányülésen. Pár nap is indul az őszi érettségi szezon. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. A 2027-es költségvetésről is tárgyal a kormány mai ülésén, ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, napirenden lesz még az országfásítási program és az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorítása. Ezen kívül több fontos beruházásról és uniós ügyekről is egyeztetnek. A kormányfő egyébként tegnap több döntésről is tájékoztatott, így például arról, hogy bevezetik a milliárdosok vagyonadóját. Kibővül a kataadózás, mellékállású vállalkozóként, nyugdíjasként, egyetemistaként is lehet választani, és cégeknek is lehet majd számlát adni. Ezzel együtt a főállású katásoknál duplájára 100 ezer forintra emelkedik a havi adó mértéke. A Fidesz közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, jövő szerdáig várják a véleményeket. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Hetek óta tartó stagnálás után drágult a benzin. A 95-ös literjéért 5 forinttal kérnek többet. A gázolaj ára továbbra is változatlan a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. Így most a 95-ös benzin átlagára 641, a gázolai 709 forint. A szakportál arról is ír, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság. A közel-keleti konfliktus, a szaúd-arábiai infrastruktúrát ért támadások, illetve a mexikói öbölben kialakuló vihar miatt. 3 medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az, hogy félbevágjuk a hetet, az már annyira nem ül, hiszen már több mint felén túl vagyunk, úgyhogy örüljünk, és persze a legjobb zenék kíséretében a Maroon 5 kezdi ezt az órát, ez a Makes Me Wonder.
0: Ez a Night Shift a

0: rajtuk a pénzek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tett.

péntek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutéd, a legdurvább dekoltás. Hello, Dóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi mádod a mávot, tengerhelyet, jó lesz majd aliga. Te vagy

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben Montel Jordan szerintem tudta nélkül, de megírta minden idők legjobb péntek esti buli indító dalát, a This is how we do it-et, ami 7, azaz 7-es hétig vezette az amerikai chartlistákat. Aztán nem tudom, hogy mi történt velem, de egyről a kettőre az ember felhagyott a zenéléssel, és lelkésznek állt, úgyhogy a péntek és a szombat után úgy néz ki, hogy már a vasárnap lett a munkanapja. De hogy miért, azt soha nem fogjuk megtudni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mostanában ez Justin Timberlake-ből készült elég sok mém. Szerencsétlen ezt vagy bánja, vagy nem, ki tudja, nem is nagyon érdekel. Az viszont biztos, hogy 2000-ben megcsinálta még anno az NSYNC-kel az It's Gonna Be Meat. Viszont Justin úgy mondta ki a meat, hogy az nagyjából hajazott a May-re, ami angolul a május. Úgyhogy nagyjából minden tavasszal eljön az a mém, hogy Justin Timberlake elmondja It's Gonna Be May. Nem egy nagy sztorim, de nekem tetszik. Na meg a dal is. NSYNC, It's Gonna Be Me, most itt a Best FM-en.

valamilyen szinten egyedi vonásotok, nem kell egyenarcot csináltatni, és mind a két alkalommal akkor is és most is igaza volt, viszont most jöjjön akkor is, tehát Nelly Furtado és a Turn of the Light.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár nem egy karonülő a következő dalunk, attól függetlenül a cím az mindent elmond, mert egyszerűen ebből a dalból és ebből a melódiából, ebből a hangból nem elég. Ez a Soul Searcher és a Can't Get Enough. És tegye mindenki a szívére a kezét, nem így van, ebből tényleg nem elég, de tényleg nem elég.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az állami gondoskodásban élő gyermekek napja. Szeptemberben is rengett a föld alattunk, holnap már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 25%-os béremelést kérne tűzoltásként a szociális és gyermekvédelmi szektor. Erre a szakemberhiány és a fluktuáció enyhítése érdekében lenne szükség, mondta a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a Parlamenti Vizsgálóbizottság előtt. Meleg Sándor szerint az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kellene igazítani. Az egyeztetésen az is elhangzott, hogy jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a megfelelő nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívták fel a figyelmet. A 16 pontban egyebek mellett szerepel még a bántalmazással szembeni zéró tolerancia, az otthonos elhelyezés, az elérhető családterápia és kríziskezelés, valamint a hiteles és empátiával dolgozó szakemberek. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük három magyarnak is. A katmandúi kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szerda este, 9 óra után 3 percen is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik ez a szerda este. Remélem már készültök a kis péntekre, és remélem, hogy várjátok már Robbie Williams-t és Laura Pausinit, hiszen érkezik a Desire.
0: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Villám McQueen által nagyjából egy újabb generáció megismerte Rascal Flatts Life is a Highway című dalát, ami valójában egy feldolgozás, hiszen 1991-ben Tom Cochrane vitte igazi sikerre. Viszont egy a lényeg, hogy utána 2006-ban a Rascal Flatts újra gondolta, a Pixar ezt megerősítette, a Pixar az, aki gyártotta a Verdák című filmet, a többi pedig már történelem, csak akinek van gyereke, azt tudira, hogy már ismeri, és néha-néha már unja ezt a dalt. Na mindegy, Rascal Flatts, Life is a Highway, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a híres embereknek az életében mindig van legalább egy olyan dolog, amit felajánlottak nekik, elutasították, majd utána biztos, hogy nagyon bánnak. Ilyen például Will Smith és Neo esete, hiszen ő akkor inkább a vadiói vadnyugatot választotta, vagy éppen Kylie Minogue, akinek a következő dalt, ami nem más, mint a Toxic, felajánlották, viszont ez neki nem tetszett. Úgyhogy átadták Britney Spearsnek. Neki tetszett, megcsinálta, majd utána Grammy-t is kapott érte, Kylie Minogue pedig azóta is lehető rágja, ezért a kefét, bár megmondom ezt, annyira nem vagyok benne biztos. Viszont Britney, köszöni szépen, azóta is örülnek, hiszen szerintem. Jön a Toxic!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal szerintem idegen nyelv tanároknál készült, hiszen képzeljétek el, hogy angol és francia szövegrészeket kever, és hozza azt a tipikus 2000-es évekbeli Eurodance hangzást. Német alap, francia elegancia, angol refrén. Kell ennél több? Hát nem, ennél európai receptet szerintem egyetlen egy iskolába se tudtak volna csinálni, bármelyik tantervben. Jön a French Affair, ez a Sexy.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a dal, aminek szerintem annyira a szövegét nem kell tudni. Egy a lényeg, hogy amikor megszólal a szaxofon, akkor tudjuk, hogy időnként azt kell mondani, hogy How G. És a Black Machine ezt nagyon odapakolta. Én pedig most nagyon odapakolom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sikeres a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt, csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt a mobiltelefonügy miatt. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtörtént a kihallgatása a 2024. június 21-én történtek miatt, a fejleményekről pedig részletes tájékoztatást ígért. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése után gyanúsítottként hallgatták ki, lopás vétségének gyanúja miatt. Kiemelték, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok. A Bikip szerda este van, 10 óra múlt 3 perccel, és a hétfői válogatott siker után simán mondhatom, hogy az első félidőnek vége, viszont új erőre kapva indul a második félidő. A The Killers kezdi, ez kérem szépen a Human.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amit már nagyon sokan megszoktak és nagyon sokan várnak. Megnézzük, hogy holnap kit kell felköszönteni névnapja kapcsán. Vágjunk is bele, 8-án Koppány névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint a Benedettákat, a Benediktákat, a Benitákat, a Bettinákat, a Brigittákat, a Demetereket, a Dömötöröket, az Etelkákat, a Jánosokat, a Magórokat, a Simeonokat és a biztonság kedvéért, hogy ők ne maradjanak ki, a Gittákat és a Jánosokat. Úgyhogy ha van ebből a szerény felsorolásból bárki, aki ott van a családodban vagy az ismerősödben, hallottad a neveket, még egyszer biztos nem fogom elmondani, viszont köszönj fel őket reggel egy SMS vagy a telefon formájában, és ennyi. Én pedig most hozom Whitney Houstont, jön a My Love Is Your Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék elképzelni, Jennifer Lopez nagyon kiakadt. Nemrég ott volt a párizsi divat héten, eléggé esős volt az idő, viszont szabadtéri volt a felvonulás, és voltak olyan trógerek ezek a rendezők, hogy azt mondták neki, tessék összecsukni az esernyőt, mert eltakarhatja a színpadot. Elsőre persze J.Lo ezt olyan volt, mint hogyha meg sem hallotta volna, aztán amikor már így irányzottan neki szólt, hogy drága énekesnőnk, csukd össze, légy szíves, vagy ki leszel vezetve, akkor nagyon megsértődött, de szólt a biztonsági személyzetnek, hogy el azzal az esernyővel, úgyhogy rommázott, pedig nagyon jól nézett ki, talpig barnába volt, haj belőve, smink belőve, nem tudom, mi lett a divat bemutató végére, de megmondom őszintén, annyira nem is érdekel, viszont anno csinált nagyon jó dalokat, most jön tőle a Play!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, nagyon szerencsésnek tartom magam azért, mert láthattam annó élőben Stinget, és segít, amikor a Hősök terén több százezer ember előtt fellépett, és ott voltam a backstage-ben, amikor elvonultak, hát az tényleg egy mámor volt, egy teljesen más energia, szinte egy teljesen más aura vonult el mellettem. Most mondjuk igaz, hogy nem Shaggyvel érkezik Sting, hanem Craig Daviddel, de szerintem a minőség ugyanaz, jön a Rise and Fall.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és az van, hogy egy órára vagyunk a kis péntektől, a csütörtöktől, úgyhogy mindenki örüljön, én is nagyon örülök, és Sarah Connor is nagyon örül, hiszen anno nagyon szerették őt, jön a Let's Get Back to Bad Boy.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world, with my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, megnézzük, milyen idő vár ránk a csütörtöki napon, azaz holnap. Na vágjunk is bele. 11 fok lesz reggel, vagy hajnalban, ki mikor kell. 25 fok lesz napközben. Eddig mind nagyon jó, olyan volt, mint tegnap. Csak egy kis változás, hogy erős, szeles napunk lesz, jó sok felhővel és záporok, zivatarok várhatóak, úgyhogy vége van az esőmentes időszaknak, vége van annak, hogy nem kell nálunk esernyő legyen, hanem itt minden változik, azért már, ahogy nézem, jön az ősz elég rendesen, és önnek mondjuk kevesen örülünk, én sem. Na mindegy, viszont Will Smith is jön, ő talán hoz egy kis nyarat, bár nem ezzel, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, be kell vallanom, én nagyon kritikus vagyok azokkal szemben, meg azokkal kapcsolatban, akik egy teljesen más szakmából vállalnak valami hasonlót. Mint például, amikor Kelly Clarkson énekesből úgymond egy talkshow műsorvezetővé, angolul talkshow host-tá vált, és hát azért belenéztem a biztonság kedvéért, hogy nem csak rosszat mondjak róla, és sajnos meg kell köveznem saját magamat, mert hogy vannak nagyon jó interjúi, vannak nagyon jó kérdései, és vannak nagyon komoly világsztárok, akik csak neki nyilatkoznak. Úgyhogy Kelly Clarkson, én most azt tudom mondani, hogy elfogadlak ott a kanapén, már annyira nem szívesen teszem ezt. My life would suck without you. Hát mondjuk én ezt nem tudom elmondani rólad, de te lehet, hogy rólam, na tuti nem. Mindegy, valaki valakiről tuti.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM Magyarország vagy Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól mi a dörgés, arra kérünk titeket, hogy keressétek meg ezeket az oldalakat, hogyha megvan, akkor vizsgáljátok meg ezeket az oldalakat, és hogyha ez is megvan és elnyert a tetszéseteket, akkor kövessétek és lájkoljátok be ezeket az oldalakat, mi pedig nagyon szépen köszönjük. Haj, micsoda stílusosan mondtam, legalább annyira, mint ahogy Carl Wolf azt énekli, hogy... It's gonna take-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ide, és lassan tényleg könnyezek, mert annyira fáradt vagyok, tehát ez a hajnal és éjszaka azért nem egy könnyű mulatság, úgyhogy nem húzom tovább az időt. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Holnap is találkozunk este 8-tól éjfélig. Itt várlak titeket, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat. Én pedig elhúztam, Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki a

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

out a message

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.